0: Ungarische Mosaike. Ungarisch Kurs, bunt gemischt auf Radio Helsinki. Magyar Mosaikok. Színes magyar nyelvtanfolyam a Helsinki Szabad Rádióban.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Szeretettel köszöntöm Önöket, mint mindig, minden második hétfőn ebben az időben. A mai adás tulajdonképpen magyar nyelven fog elhangzani, de körülbelül elmondom a német ajkú rádióhallgatóknak is, mert néhányan tudván, hogy itt magyar nyelvtant is el szoktak magyarázni, tehát ők is néha hallgatják ezt a műsort. Herzlich willkommen, liebe österreichische Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie recht herzlich. Am Mikrofon hören Sie Tünde Primus. Heute, in dieser Sendung, werde ich hauptsächlich Ungarisch reden. Ja, vielleicht hier und da ein bisschen Deutsch. Aber heute geht die Reise nach Zsámbék. Aber wie gewohnt kommen zwei schöne Musikstücke und das Aviso für die nächsten zwei Wochen in Graz, Graz-Umgebung genauso. Kedves magyar nyelvű hallgatók, tehát most Zsámbék és környékéről lesz szó. Pest megyében található ez a kis városka, körülbelül 30 kilométerre fekszik nyugatra Budapesttől. Ez már a 12. században is lakott terület volt, és én tulajdonképpen hát meglepetés vagy véletlen során kerültem ezeknek a prospektusoknak a birtokába, amelynek a gazdagsága, hogy mi mindent lehet látni, és milyen érdekesség van ebben a kis városkában, Budakeszi közelében. Ezért hát úgy gondoltam, hogy ebből is lehet csinálni egy műsort. Zsámbéknak a, hogy mondják, nem mottója, hanem a szimbóluma, ismertető jele a rom templom. A 13. század magyarországi építészetének egyik legnagyszerűbb, egyszerűségében monumentális alkotása. Tehát ez Zsámbék, úgy is mondják, emblematikus nevezetessége az egykori premontrei monostor romja. Az ország kiemelt műemlékeként számon tartott templom méltó tagja a legszebb románkori emlékeinknek, így tehát besorolódhat a lébényi és a jáki templomok sorába. Itt még elmondanám, hogy tehát késő román stílusú, kora gótikus bazilikának is emlegetik, és ez az egész zsámbéki medence szimbólumává vált. Mint mondtam, 13. századból származik, ezekben az években, tehát 1220-as években épült a két tornyú háromhajós templom. Később Mátyás király adományaként a pálosok tartották fent ezt a templomot. Nem lehet kihagyni a zsámbéki nevezetességek közül ennek a zsámbéki medencének legegységesebben megmaradt pince sorát. Erdőszerű, ligetes területen hársfák, diófák, japán akácok között megbúvik a 200-nál is több pince. A terület érintetlensége magával ragadó, És bizony itt többféle rendezvényeket is tartanak számon, például a bornapokat, például Márton napján itt tartják meg a bor ünnepet. Úgy mondják, hogy Nyakas hegyen vannak ezek a pincék. 2001-2005 között teljesen újjáépült látványos pincesor. Nos, mit lehet még itt megnézni? A telki kilátót, melynek neve is van, Csergezán Pál kilátó. Ez a híres természet- és vadászfestőről elnevezett Nagykopasz hegyi kilátó a Budai hegység Budakeszi, Telki és Nagykovácsi közé eső területén helyezkedik el, távol minden épített dologtól. Maga a kilátó lentről csak alig észrevehető, a fák között megbúvó fa építmény, tehát fából van, mely csak turista útvonalakon közeledve közvetlenül közelről tűnik fel a látogatónak. Tehát Csergezán Pál kilátó. A Budakeszi Vadaspark is megérdemli a megemlítést. Alapvető célja, hogy bemutassa a Magyarországon élő vadfajokat, és ezt az élményt egy komplex attrakcióvá alakítva ráirányítsa a látogatók figyelmét a természet szépségeire, illetve abban is szerepet játszhat, hogy kicsit környezettudatos gondolkodásunk legyen. Szakszerűen kijelölt sétautak vannak itt, magas lesekről láthatóak, az emberekhez szelídülő vadak, itt vannak szarvasok, őzek, vaddisznók, de kisebb-nagyobb ragadozók is. Tehát ez Budakeszi határában van, ez a vadaspark. Megint a bor vezet engem erre a kis kitérőre, mert etyek, tehát ugye páty, ahol beszéltem a pincesorról, aztán telki, tehát telek, úgy hívják ezt a települést, ott itt van ez a kilátó, a Csergezán Pál kilátó, és kicsit tovább haladva eljutunk Etyekre, Etyek budai borvidékre. Hát itt is várják a látogatókat gyönyörű szőlőhegyek, borászatok, és főleg fehér boroknak ad itt otthont ez a vidék. 150 éves pincék, és tényleg hamisíthatatlan, csendes vidéki hangulat kellemes időtöltést kínál. Etyek. Ez Etyeken található. Nos, a rossz templom dűlőben található templom rom tökhöz kapcsolódik. Ez is 13. századi rom maradvány, még az Árpád kori építészetet idézi. Védelem alatt áll, és még mindig tartanak itt régészeti kutatások. Nos, vannak még itt a kedvencem a látványosságok közül, itt Zsámbékon, a Lámpamúzeum. Európa legelső lámpamúzeuma 1971-ben nyílt meg, méghozzá Borús Ferenc rendkívül gazdag magángyűjteményéből. A rómaiak olajmécsesétől, az egykori hercegek gyertyatartóján át, A ma is használt vasúti lámpáig szinte minden fellelhető itt, ebben a múzeumban. Az 1960-as években Borús Ferenc palackozott italok gyűjteményéből rendezett be saját borospincéjében egy bormúzeumot. Ide keresett megfelelő világítási eszközöket, és így került kapcsolatba a lámpákkal, és évek során lassan-lassan, szinte észrevétlenül a gyűjtőjükké vált. Tehát ez is Zsámbék kisvárosban van, a Magyar utca 18 szám alatt. Még egy pár dolgot meg fogok említeni, most jöjjön egy kis zene, méghozzá kaposvári szimfonikus zenekarból terelődött össze ez a cimbali band együttes, őtőle hallunk egy nagyon kedves kis melódiát. Jó szórakozást kívánok!

Nagyon szívesen hallgatnám még tovább is önökkel együtt ezt a ragyogó együttest, Címbali Band, Fonó, ugye kaposvári zenészek, de hát szeretném még egy kicsit ecsetelni ennek a kisvárosnak, Zsámbéknak a varázsát sok-sok élménnyel, mert még egy gödör idézőjelbe tett, gödör pincesorról is mondanék egy-két szót. Ez valóban fehér borvidék, itt Budakeszi táján. Ez is, ez a József városi pincesor, tehát gödörként is emlegetik az itt lakók, felfedezésre váró műemléki érték. A helyiek csak gödörnek hívják, de hivatalos nevén József városi pincesor. Ez egy terület. A pincesor lakóházak közé ékelődött 1946 előtt. Sváb családok éltek ezen a mély fekvésű területen. Tehát a kitelepítés időpontjáig sváb családok éltek itt. Maga a gödör emberi tevékenység eredménye 1737 és 39 között, ugyanis óriási pestis járvány rázta meg ezt a területet, és a pestis járvány után a településre újonnan érkező németek innen nyerték ki a házaik építéséhez a szükséges agyagot. Zárdakert is megtekinthető Zsámbékon. Nagyon romantikus hangulatú, középkori kőfallal körülvett, kacskaringós utakkal, kövekkel, fákkal pompázó kert egykor apácák tanuló és ima területe volt. Itt vannak tavak is, kellemes, itt a séta. Ezeknek a tavacskáknak a tehát a tavacskák vizüket a park feletti török kútból nyerik. Itt, úgymond zárdakert, szabadtéri rendezvényeket rendeznek, és megnéztem a műsorukat, hát augusztusban is ragyogó színházi előadásokat nyújtanak, irodalmi esteket, és a gyerekeknek külön van egy elkerített zsöllyekert, zsámbéki zsöllyekert, ott gyerekműsorok folynak, és augusztus közepén pedig csak megemlítem, Écsi Gyöngyi a Világ kenyere című darabját, hát lehetséges, hogy oda egyszer elvisz az utam. Még két dolgot említenék, kedves hallgatók, a természetkedvelőknek. A Gerecse délkeleti peremén, a Zsámbéki medence, medencére néző Nyakashegy, itt egy kellemes gyalogút húzódik, fekete fenyő ligetekkel szegélyezve, és itt szavannaszerű rétek, fenyvesek, mészkősziklák, kiterjedt szőlők, gyümölcsösök, és régi ódon pincesorok, présházak láthatók, ezek is nagyon érdekes látványt nyújtanak. Egy tanösvény a tanulóknak, a Zsámbéki medence szívében található 4 kilométer hosszú Szent Norbert tanösvény. Olyan túra útvonal, amely nem csak a természet szerelmeseinek, hanem a kulturális értékek iránt érdeklődőknek is különleges élmény. Könnyen követhető útvonal a romtemplom közelében indul, és a Zsámbéki medence festői tájain vezet keresztül ez a Szent Norbert tanösvény. És most egy pár ízelítő a kultúra világából. Július 26-án, 27-én lesz a kazematták színpadán,
20 órakor Péter Cornelius estje. Aber ab jetzt werde ich das in deutscher Sprache vorankündigen, weil das sind eben Veranstaltungen. Péter Cornelius, also 26. 27. Juli in den Kasematten mit dem Titel Zeitlos. Die Konzerte sind im Rahmen einer Österreich-Tournee. Nur am Rande, am 22. Oktober kommt er wieder mit unvergesslichen Hits. Ja, Märchensommer. Ab 22. Juli bis 23. August kommt das Familienmusical Rapunzel neu frisiert. Unter dem Motto Raus aus dem Turm, rein ins Leben können Sie Karten kaufen für Mittwoch bis Sonntag, 17 Uhr. Und Sonntag kommt noch dazu auch die Uhrzeit 15 Uhr. Also in der Regel von Mittwoch bis Sonntag 17 Uhr, aber Sonntag auch um 15 Uhr. Die La Strada Liebhaber können sich schon freuen auf dieses Jahr. Wie jedes Jahr ist die Eröffnung dieser Tage in der Oper am 31. Juli um 19.30 Uhr. Da wird das 19-köpfige Ensemble mit dem Programm Möbius auftreten. Ein Programm aus Akrobatik, Tanz und Poesie. Also La Strada geht bis zum 8. August. Wie gesagt, Eröffnung 31. Juli in der Oper um 19.30 Uhr. Unglaublich, aber wahr. Jedermann kommt nach Graz. Das ist kein April-Scherz, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern es gibt eine Produktion, die ist zu sehen am 4., am 5. und am 6. September, also rechtzeitig avisiere ich das. Es kommt in die Kasematten, das Theaterereignis. Und zwar dieses Theaterereignis trifft also in einer zeitgenössischen, klaren Inszenierung Graz. Hugo von Hofmannsthals Klassiker ist auf unsere Gegenwart adoptiert. Direkt, sinnlich und ortsbezogen. Was diesen Jedermann so besonders macht, jede Stadt schreibt sich selbst in das Stück ein. Die Tischgesellschaft spiegelt Graz, seine Straßen, seine Gesichter, seine Haltungen. Und so erlebt man ein lokales Ereignis mit überregionaler Strahlkraft. Man kann schon gespannt sein, welche Antworten auf grundlegende Fragen, die uns alle betreffen, gegeben werden. Also viel Spaß Anfang September, 4., 5., 6. September auf der Kasemattenbühne auf dem Grazer Schlossberg. Und zum Schluss, immer wieder gibt es Sommerkino. Und zwar nicht nur in der Innenstadt, sondern auch im kühlen Garten, im Kunstgarten. Ja. Kunstgarten. Tolle Filme werden dort vor allem an den Wochenenden gezeigt, unter freiem Himmel im Grünen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das
Also dieses Graz sticht hervor mit wunderbaren Veranstaltungen und Programmen wie jedes Jahr im Sommer. Mein Wissen ist zu Ende. Ich möchte nur noch Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen eine gesunde Woche oder überhaupt eine gesunde Zeit wünschen. Bleiben Sie gesund und behalten Sie Ihren Sinn für Humor. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören in 2 Wochen. Wisont Latascha, Wisont Hollascha. Mit einem Musikstück, das jeder kennt. Wir machen uns bequem und wir hören das gemeinsam an. Jo, Sora Kosast, Kivanok.